Ennast tévedt tőlem, ennast tévedt tőlem, ennast tévedt tőlem, ennast tévedt tőlem.